FM 96.4 Beast FM.

0: utolsó falatra.
1: Kattanj ránk!
2: Kattanj ránk!
1: 96.4
2: Base
1: FM.
2: Base FM.
1: Rap,
2: Hip-Hop,
1: R&B.
2: Besten kívül is.
1: basefm.hu.

0: ilyen még nem volt. Csak rap, hip-hop, R&B zenék. 96.4 Base FM.
1: Amigo!

bang this shit. Bang, bang, bang, bang. 96.4 BSFM. Rap, hip-hop,

szóljon a repzene bátyja, csak én figyelem a pornépet. Mert nem látom sok olyan vagánt, aki később ugyanúgy góré lett. Csak egy pár zenebláz meg egy adag szemét, amit ott hagyok, este azon bléznek. De rockstar akarok lenni, ne is szóljon a szám, hogyha nem szól szépet. Berúgom az ajtót, jön velem az asa megalokó. Ideges vagyok a passzavakú, bebarulok, törőjétek le a fotót. És tudom, hogy fasz vagyok néha, miket bevállom, ha ez a gyerek. Kérdezik, mikor jön meg az eszed, de lehet.

0: megjelenítést tartalmazott. 96.4 Bézz FM. Hírek.
1: Viszmajor helyzetet hirdetnek majd az aszály miatt. Biológiai gyérítéssel indul a harc a szúnyogok ellen. Még napos és száraz lesz az idő. Jó reggelt kívánok, Bejó Barbara vagyok. A rendkívüli aszályhelyzettel is foglalkozott első ülésén az új kormány tegnap Ópusztaszeren. Magyar Péter miniszterelnök a kormányülésről tartott sajtótájékoztatón elmondta, 257 milliárd forintnyi vízügyi fejlesztés indul majd el uniós programok segítségével. A héten pedig Viszmajor helyzetet hirdetnek a gazdák számára. A kormányfő arról is beszélt, hogy ma megtörténik a tényleges átadás-átvétel a minisztériumoknál. Jövő héten valószínűleg kétszer is ülésezik majd a kabinet, hiszen rengeteg a tennivaló. Magyar Péter kitért arra is, hogy jövő héten Lengyelországban és Ausztriában tárgyal, a következő héten pedig Brüsszelbe utazik, hogy politikai megállapodást kössön az uniós források hazahozataláról. Ezt megelőzően egyébként 5 napra Magyarországra látogat az Európai Bizottság delegációja. A száraz idő miatt idén később kezdődött a harc a szúnyogok ellen. A biológiai gyérítéssel a csípőszúnyogok lárvái ellen lépnek fel a szakemberek, mondta rádiónknak Mukics Dániel, az Országos Katasztrófavédelmi Főigazgatóság szóvivője.
2: Mivel a szárazság miatt a folyók árterei nem kerültek idén 10 alá, így azokon a területeken lesz lárvagyérítés, ahol amúgy is állandó szúnyogtenyészőhelyek vannak. A napokban a Duna mentén, a Velencei tó környékén, a Tisza, a Bodrog és a Körösök holtágainál lesz lárvagyérítés. Ez összesen 11 vármegyét érint, 1170 hektárnyi vízfelületre juttatják ki ezt a lárvákat elpusztító baktériumtartalmú készítményt.
1: Idén is megtartják a botra felsétát. A kampánnyal az egészség megőrzésre és a sport jótékony hatására szeretné felhívni a figyelmet a Cukorbeteg Egyesületek Országos Szövetsége. A programhoz szombattól az ország 26 pontján egyebek mellett Szegeden, Veszprémben, Kaposváron és a fővárosban is csatlakozhatnak az érdeklődők. A helyszínen megmérik a résztvevők vércukrát és vérnyomását, majd egy kiadós Nordic Walking séta után ezt megismétlik. Mindez ingyenes, de előzőleg regisztrálni kell hozzá. Folytatódik a napos, száraz, gomoly felhős idő, délutántól viszont nyugat felől vastagodni kezd a felhőzet, és egyre több felé jöhetnek majd záporok, zivatarok. A szelet élénk, néhol erős lökések kísérik. A hőmérséklet 18-23 fokig emelkedik napközben. Budapesten 21 fok valószínű. Holnap is kisüt a nap egy időre, de jóval több lehet a felhő, és csapadékra is készülni kell. Hajnalban 3-10, délután nyugaton 18, keleten 25 fok várható.
0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott. Ladies and gentlemen! Megérkezett Budapest egyetlen rap hip-hop R&B rádiója. Ez a 96.4 Bass FM.

0: Kiss FM. Rap, hip-hop, R&B.
1: Mások az anyukat, de világ.

0: ha nem szólok.
1: 11-11.
2: Hát kellett neki meg egy 10 gondolni. Ez így nem mehet.

0: Szóling, monding, tartja, leszakadt a pajta, nem mindolj, grindolj, tekerj egyet el.
1: Kattanj rá! Kattanj rá! 96.4 BASE FM Rap, Hip Hop, R&B Pesten kívül is BASE FM.hu

0: yeke, dama, o yeke, jello, o yeke, o yeke, o yeke, o yeke.
1: Hey yo, I'm not even gonna lie. I used to call myself an ugly you, but I'm not even an ugly you. I'm a sexy you, you understand? Girl all over the globe wanna ugly me, you understand?
2: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. 96.4 Bézze FM. Hírek.
3: Sokan szeretnék segíteni a meteorológusokat. Megkezdődött tegnap a Tour de Hongrie kerékpáros körverseny. Délutántól már záporok is jöhetnek. Jó reggelt kívánok, Bejó Barbara vagyok. Több mint 4500-an segítenék a meteorológusokat. Ennyien jelentkeztek a Hungaromet ZRT önkéntes meteorológiai hálózatába az ország minden részéről. A regisztrálók, köztük magánszemélyek, iskolák, civil szervezetek, gazdasági társaságok vállalnák, hogy kihelyeznek náluk egy kisméretű meteorológiai állomást. A berendezés rögzíti a hőmérsékletet, a szél irányát és sebességét, illetve a csapadék mennyiségét is. A szervezet a következő hetekben dönti el, ki csatlakozhat a mérőhálózathoz. Ismét illegális gyümölcs árusokra bukkantak a fogyasztóvédők. Egy soroksári bevásárlóközpont parkolójában 9 árustól több mint 2,5 tonna árut, főleg szamócát és áfonyát foglaltak le. A gyümölcsök egy része penészes, romlott volt és nem tárolták megfelelően, illetve semmilyen papír nem volt arról, honnan származik. Az árut megsemmisítették. Kicsi az esélye annak, hogy járványt okoz a hantavírus, véli a Pécsi Tudományegyetem Virológiai Nemzeti Laboratóriumának vezetője. A kórokozó az utóbbi időben egy holland óceánjárón fertőzött. Kemenesi Gábor szerint azonban ilyen esetek korábban is előfordultak.
4: Nem kell világjárványtól tartani, mert ezt a vírust ismerve azt látjuk, hogy korábban is voltak hasonló méretű és jellegű járványok. Szűk közösségben, közeli kontaktussal adták már át emberek ezt a vírust korábban is. Sikerült megfékezni néhány esetnél, vagy néhány tíz esetnél. Kijöttek a vírus genetikai adatai is, hogy esetleg van egy szokatlan mutáció, vagy egy szokatlan jelleg a genomban, ezek nem olvashatók ki.
3: Elstartolt tegnap a Tour de Hongrie. A 47. magyar kerékpáros körversenyen 19 csapat 119 versenyzője vesz részt. Az első szakasz a Gyulai Vár lábától indult, a versenyzők 143 kilométert tettek meg Békés Csabáig. Az ötnapos megmérettetés csaknem 840 kilométeres ösztávja idén a Viharsaroktól Veszprémig tart. Ma Szarvas és Paks között teker 206 kilométert a mezőny. Napos időnk lesz felhőkkel, de aztán nyugat felől egyre több és egyre vastagabb felhő érkezik, és sokfelé záporok, zivatarok alakulhatnak ki. A hőmérséklet 18-23 fokig emelkedik napközben. Holnap is kisüt a nap egy időre, de jóval több lehet a felhő, és csapadékra is készülni kell. Délután nyugaton 18, keleten 25 fok várható. Szombatra borult időt, kiadós esőt ígérnek, a nap inkább keleten bújhat elő egy kicsit, a fővárosban 20 fokra készüljenek.
2: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott. Ladies and gentlemen!

Pálinbi, elmegyünk és megkeressük azt a bizonyos cigánylányt, akiről lecsúszott a tanga, legalábbis a következő dalban majdnem 6 gurigát ért el eddig, és eszméletlen nagyot megy a vizuális, meg a dal is. Belánó BSV, Dübö.

0: 96.4 BFM Rap Hip Hop.
1: Már is mondom, hogy mivel megyünk tovább. Érkezik egy ifjú előadó, 2024 április 24-én droppolt maga a klip, az Official Lyrics videóval együtt összesen közelíti a 6 milliós megtekintést, és egyébként a videóklip Nagy-Britániában, egészen pontosan Londonban forgat. Érkezik Manuel, Need You, Puha. Itt a 96.4 BFM-en jó terápiás dal, már is mutatom, mi ez.
0: Műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. 96.4 BFM. Hírek.
2: Viszmajor helyzetet hirdetnek majd az aszály miatt. Biológiai gyérítéssel indul a harc a szúnyogok ellen. Még napos és száraz lesz az idő. Jó reggelt kívánok, Bejó Barbara vagyok. A rendkívüli aszályhelyzettel is foglalkozott első ülésén az új kormány tegnap Ópusztaszeren. Magyar Péter miniszterelnök a kormányülésről tartott sajtótájékoztatón elmondta, 257 milliárd forintnyi vízügyi fejlesztés indul majd el uniós programok segítségével. A héten pedig Viszmajor helyzetet hirdetnek a gazdák számára. A kormányfő arról is beszélt, hogy ma megtörténik a tényleges átadás-átvétel a minisztériumoknál. Jövő héten valószínűleg kétszer is ülésezik majd a kabinet, hiszen rengeteg a tennivaló. Magyar Péter kitért arra is, hogy jövő héten Lengyelországban és Ausztriában tárgyal, a következő héten pedig Brüsszelbe utazik, hogy politikai megállapodást kössön az uniós források hazahozataláról. Ezt megelőzően egyébként 5 napra Magyarországra látogat az Európai Bizottság delegációja. A száraz idő miatt idén később kezdődött a harc a szúnyogok ellen. A biológiai gyérítéssel a csípőszúnyogok lárvái ellen lépnek fel a szakemberek, mondta rádiónknak Mukics Dániel, az Országos Katasztrófavédelmi Főigazgatóság szóvivője.
3: Mivel a szárazság miatt a folyók árterei nem kerültek idén 10 alá, így azokon a területeken lesz lárvagyérítés, ahol amúgy is állandó szúnyogtenyészőhelyek vannak. A napokban a Duna mentén, a Velencei tó környékén, a Tisza, a Bodrog és a Körösök holtágainál lesz lárvagyérítés. Ez összesen 11 vármegyét érint, 1170 hektárnyi vízfelületre juttatják ki ezt a lárvákat elpusztító baktériumtartalmú készítményt.
2: Idén is megtartják a botra felsétát. A kampánnyal az egészség megőrzésre és a sport jótékony hatására szeretné felhívni a figyelmet a Cukorbeteg Egyesületek Országos Szövetsége. A programhoz szombattól az ország 26 pontján egyebek mellett Szegeden, Veszprémben, Kaposváron és a fővárosban is csatlakozhatnak az érdeklődők. A helyszínen megmérik a résztvevők vércukrát és vérnyomását, majd egy kiadós Nordic Walking séta után ezt megismétlik. Mindez ingyenes, de előzőleg regisztrálni kell hozzá. Folytatódik a napos, száraz, gomoly felhős idő, délutántól viszont nyugat felől vastagodni kezd a felhőzet, és egyre több felé jöhetnek majd záporok, zivatarok. A szelet élénk, néhol erős lökések kísérik. A hőmérséklet 18-23 fokig emelkedik napközben. Budapesten 21 fok valószínű. Holnap is kisüt a nap egy időre, de jóval több lehet a felhő, és csapadékra is készülni kell. Hajnalban 3-10, délután nyugaton 18, keleten 25 fok várható.
0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott. Ladies and gentlemen! Megérkezett Budapest egyetlen Rap Hip Hop R&B rádiója. Ez a 96.4 Bass FM.

mindenkinek csodás csütörtök reggelt kívánok. 10 millió követője van az Instagramon a következő hölgynek. Shensia a becsületes művész neve. 96. október 1-én született, és nagyon nagy dalokat írt már eddig is, meg fog egy gyermek édesanyja, és most érkezik tőle az egyik zászlóshajós alkotása, a Boss Up. Itt a kedvenc rádiótokban.

0: jövünk, ez a mi jövünk.
1: 96.4 Beast FM. Hallgasd online is. beastfm.hu. Rap, hip-hop, R&B.

0: Nehéz közlekedés.
1: Szuper szerda reggelt mindenkinek. Árpi vagyok, érkeztem a közlekedési infokkal. Jelzőlámpa hibára kell készülnötök a Hungária körút Kerepesi út csomópontban, és ez ma délután 2 óráig fog tartani, úgyhogy mindenféleképpen addig ezt a szakaszt óvatosan közelítsétek meg. Jön Gangsta Zoli és a Kártel 1999-ből, a jó, a rossz és a Kártel. Itt a kedvenc rádiótokban, a 96-in Bass FM-en.
0: Dugó, baleset, 0620 96 4 99 99.

0: rosszabb, mint a nyugat. Rosszabb, mint a nyugat. Rosszabb, mint a nyugat. És nem értek el.
1: Két oldalú, mint van Bill Hickok, Piki Bandita, mint a Whiskey Champions Crew. Sose tudod, hogy ki van vele? Az a te

Bass FM. Rap, hip-hop, R&B.

0: 96.4 Biz FM. Rap, hip-hop, R&B.
1: Érkezik Lil Wayne Carter 6 nevet viselő albumáról egy kiváló kombináció, amely egyben egy műfaj meghatározás is, ez nem más, mint a hip-hop. A US 6 R&B listán a 8. helyen nyitott, és produceri oldalon olyanok a tiszteletünk a dal mögött, mint Infamous, illetőleg Einar Banks és Cinco, valamint Ben Billions. Úgyhogy ez már garantálja a sikert, na meg a flow is. Érkezik tehát Lil Wayne, Biggest the Plug, Jay Jones és a hip-hop.

0: műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. 96.4. Bass FM. A műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott. Reklám.
1: Induljon a barkácsolás kis tarcsán a Mester utca 5 szám alatt. Május 7-e és 17-e között szupernyitási akciókkal várjuk. Nézze meg ajánlatainkat online kiadványunkban az obi.hu-n. Nyitási akcióink mellett hatalmas építőanyagcsarrokkal, óriási kertosztállyal és egy szakértő csapattal várjuk Önt. Találkozzunk a legkorszerűbb obiban.
2: Autódarú Kosvéber.
3: Nem tudod, milyen darut bérelj az emelési feladatokhoz? Hívd a Kósvéber Kft-t egy ingyenes helyszíni konzultációra. A Kósvéber szakértő csapata több mint 30 éves tapasztalattal kínál megoldást minden emelési feladatra. Kósvéber Kft. Magasban a legjobb.
4: A Toyota bemutatja: egy év, 8 újdonság. Elérkezett harmadik premierünk, az új Toyota RAV4. Az elektromobilitás úttörőjének 6. generációs, gazdaságos öntöltő hibrid SUV-ja. Magabiztos jelenlét, modern technológia, Toyota megbízhatóság. Ez az új RAV4. Ismerje meg a legendás SUV új változatát és további number one ajánlatainkat a Toyota nyílt napokon május 11-e és 16-a között.
5: Elképesztő hang, erő és teljesítmény. Ez vár június 5-én és 6-án a Városligetben a Steel Timber Sports World Trophy, a legkeményebb sportfavágó versenye. Szurkolj élőben a világ legjobbjainak. Jegyek és infók a steel.hu-n.
0: Reklámot hallottak. 96.4 BFM. Hírek.
6: Sokan szeretnék segíteni a meteorológusokat. Megkezdődött tegnap a Tour de Hongrie kerékpáros körverseny. Délutántól már záporok is jöhetnek. Jó reggelt kívánok, Bejó Barbara vagyok. Több mint 4500-an segítenék a meteorológusokat. Ennyien jelentkeztek a Hungaromet ZRT önkéntes meteorológiai hálózatába az ország minden részéről. A regisztrálók, köztük magánszemélyek, iskolák, civil szervezetek, gazdasági társaságok vállalnák, hogy kihelyeznek náluk egy kisméretű meteorológiai állomást. A berendezés rögzíti a hőmérsékletet, a szél irányát és sebességét, illetve a csapadék mennyiségét is. A szervezet a következő hetekben dönti el, ki csatlakozhat a mérőhálózathoz. Ismét illegális gyümölcs árusokra bukkantak a fogyasztóvédők. Egy soroksári bevásárlóközpont parkolójában 9 árustól több mint 2,5 tonna árut, főleg szamócát és áfonyát foglaltak le. A gyümölcsök egy része penészes, romlott volt, és nem tárolták megfelelően, illetve semmilyen papír nem volt arról, honnan származik. Az árut megsemmisítették. Kicsi az esélye annak, hogy járványt okoz a hantavírus, véli a Pécsi Tudományi Egyetem Virológiai Nemzeti Laboratóriumának vezetője. A kórokozó az utóbbi időben egy holland óceánjárón fertőzött. Kemenesi Gábor szerint azonban ilyen esetek korábban is előfordultak.
7: Nem kell világjárványtól tartani, mert ezt a vírust ismerve azt látjuk, hogy korábban is voltak hasonló méretű és jellegű járványok. Szűk közösségbe, közeli kontaktussal adták már át emberek ezt a vírust korábban is. Sikerült megfékezni néhány esetnél, vagy néhány tíz esetnél. Kijöttek a vírus genetikai adatai is, hogy esetleg van egy szokatlan mutáció, vagy egy szokatlan jelleg a genomban, ezek nem olvashatók ki.
6: Elstartolt tegnap a Tour de Hongrie. A 47. magyar kerékpáros körversenyen 19 csapat 119 versenyzője vesz részt. Az első szakasz a Gyulai Vár lábától indult, a versenyzők 143 kilométert tettek meg Békés Csabáig. Az ötnapos megmérettetés csaknem 840 kilométeres ösztávja idén a Viharsaroktól Veszprémig tart. Ma Szarvas és Paks között teker 206 kilométert a mezőny. Napos időnk lesz felhőkkel, de aztán nyugat felől egyre több és egyre vastagabb felhő érkezik, és sokfelé záporok, zivatarok alakulhatnak ki. A hőmérséklet 18-23 fokig emelkedik napközben. Holnap is kisüt a nap egy időre, de jóval több lehet a felhő, és csapadékra is készülni kell. Délután nyugaton 18, keleten 25 fok várható. Szombatra borult időt, kiadós esőt ígérnek, a nap inkább keleten bújhat elő egy kicsit, a fővárosban 20 fokra készüljenek.
0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.

96.4 Bass FM, Rap, Hip Hop, R&B, szuper csütörtököt és mindenkinek kellemes egyet. Ha úton vagytok, akkor csak óvatosan. Robbantom a 7 órát, érkezik nálunk BSV, Mokambo Gang, Volume Fel, Öv, Bekapcs.

0: Space közlekedés.
1: Kellemes reggelt a közlekedőknek, és balesetmentes vezetés kívánok egész napra. Árpi vagyok, hoztam az infókat. Útszükletre kell készülnötek a 9. kerületben, a Mester utcában, úgyhogy ha erre terveznétek menni, akkor ezt a szakaszt óvatosan közelítsétek meg. Jön Wiz Khalifa, és az egyik klasszikus dala, Black and Yellow, itt a 96.4 Base FM-en.
0: Dugó, baleset, 0620 96.4 99 99.

0: 96.4 Beast FM Rap Hip Hop.
1: Megyünk tovább egy nagyon komoly tengeren túli előadóval. Voltak olyan dalai, amik bőven már a milliárdos irányba vannak. Ez nem annyira népszerű, viszont legalább friss, de azért a koncerten is tombol rá a közönség. Jön A$AP Rocky és pörögtől a Taylor Swift. Itt a kedvenc rádiótokban a 96.4 Beast FM.

0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. 96.4 Bézz FM. Hírek.
1: Drónok csapódtak be tegnap Kárpátalján. Ritkábban kaszálják majd a gyepet a fővárosban. Délutántól egyre több felé jöhetnek záporok. Jó reggelt kívánok, Bejó Barbara vagyok. Heves orosz dróntámadás érte tegnap Kárpátalját. Több település, Munkács-Ungvár és Szolyva is érintett volt. Találat érte egy vasútállomás transformátorát és egy ipari létesítményt is. Kárpátalja katonai kormányzója közölte, hogy a háború kitörése óta ez volt a legnagyobb támadás a térség ellen. A dróntámadás miatt Orbán Anita külügyminiszter mára bekérette a budapesti orosz nagykövetet. A magyar kormány elítélte a támadást és jelezte, folyamatos kapcsolatot tart fenn a konzulátussal, a kárpátaljai magyar szervezetekkel, egyházakkal, valamint felajánlotta segítségét a károk felmérésében és enyhítésében. Zavartalan hazánk üzemanyag és nyersolaj ellátása. Erről is beszélt a miniszterelnök tegnap az első kormányülés szünetében, miután egyeztetett Hernádi Zsolttal a MOL elnök vezérigazgatójával. Magyar Péter közölte, azt a tájékoztatást kapta, hogy a stratégiai készletek mintegy 80 napra elegendőek. Az üzemanyag biztonság érdekében a MOL újabb készleteket szabadít fel, ezt továbbra is védett áron biztosítja. Komoly segítséget jelent a mezőgazdaságnak a most érkezett csapadék. Ez ugyan nem pótolja teljesen a korábbi hiányt, de jelentősen javíthatja a termés kilátásokat, mondta rádiónknak Süle Katalin, a Nemzeti Agrárgazdasági Kamara alelnöke.
2: A szántóföldi növénytermesztés, kertészet, de ugyanúgy a legelőállományok tekintetében is rendkívül fontos volt, hogy csapadékhoz jussanak a növények. A csapadék

0: szivárogni.
1: Ritkábban kaszálnak majd Budapesten. A Főkert az aszályos tavasz miatt új protokollt vezet be a kezelésében lévő zöld felületeken. A szakemberek csak ott nyírják majd a füvet rendszeresen, ahol az szükséges, például egy keskeny sávban az utak, járdák, kerékpár utak mellett, hogy a növényzet ne akadályozza a közlekedést. A parkokban viszont a szokottnál akár 5 centivel is magasabban tartják a gyepet, hogy több nedvesség maradjon a talajban. Folytatódik a napos, száraz, gomoly felhős idő, délutántól viszont nyugat felől vastagodni kezd a felhőzet, és egyre több felé jöhetnek majd záporok, zivatarok. A szelet élénk, néhol erős lökések kísérik. A hőmérséklet 18-23 fokig emelkedik napközben. Budapesten 21 fok valószínű. Holnap is kisüt a nap egy időre, de jóval több lehet a felhő, és csapadékra is készülni kell. Hajnalban 3-10, délután nyugaton 18, keleten 25 fok várható.
2: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
3: Ladies and gentlemen!
2: Megérkezett Budapest egyetlen Rap Hip Hop R&B rádiója. Ez a 96.4 Bass FM.

96 Bass FM, Rap, Hip Hop, R&B, még mindig trending 5, pedig lassan már egy éve megjelent, nagyon sokáig az első helyen tanyázott, ő nem más, mint Dash Youngfly duója, és nyár végén jött ki, de szerintem a 26-os nyáron is aktualitást élvez a hangzás, jön az

0: szám.
1: Ez egy kerületi klasszikus.
2: Bészközlekedés.
3: Szuper napot kívánok minden bészesnek, és persze balesetmentes kilométereket egész napra. Árpi vagyok, hoztam az infókat. Budára látogatunk a második kerületben. Itt lezárásra kell készülnötök a Labanc úton, úgyhogy ha itt van dolgotok, vagy erre laktok, erről mindenképpen jó, hogyha tudtok. Érkezik az ausztrál gigasztár, aki a streamekben már bőven átlépte az 1 milliárd lejátszást, The Mass Wolf, és az egyik zászlós hajós alkotása, Astronaut in the Ocean. Itt a 96-i BSFM-en.
2: Dugó, baleset, 0620 96-4 99 99.

0: 96.4 Biz FM. Rap, hip hop.
1: 2025-ben a Brit Awardson az év dalára jelölték, bár ez csak jelölés alatt, viszont nem mond le semmit az értékéből és a népszerűségéből. 130 millió feletti ligában focizik, amely folyamatosan növekszik. Nagy-Britannia és az Egyesült Államok találkozásából lett egy jó dal, vagyis név szerint jön nálunk KSI Nagy-Britannia színeiben, kiegészülve Trippie Reddel az USA-ból, és jön a Thick of It, itt a kedvenc rádiótokban.

0: műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. 96.4 BizFM. Hírek.
1: Megtörténik ma a tényleges átadás átvétel a minisztériumoknál. Az egészségmegőrzésre hívja fel a figyelmet a Botra felséta. Eleinte még napos lehet az idő. Jó reggelt kívánok, Bejó Barbara vagyok. A rendkívüli asszályhelyzettel is foglalkozott első ülésén az új kormány tegnap Ópusztaszeren. Magyar Péter miniszterelnök a kormányülésről tartott sajtótájékoztatón elmondta, 257 milliárd forintnyi vízügyi fejlesztés indul majd el uniós programok segítségével. A héten pedig vészmajor helyzetet hirdetnek a gazdák számára. A kormányfő arról is beszélt, hogy ma megtörténik a tényleges átadás átvétel a minisztériumoknál. Jövő héten valószínűleg kétszer is ülésezik majd a kabinet, hiszen rengeteg a tennivaló. Magyar Péter kitért arra is, hogy jövő héten Lengyelországban és Ausztriában tárgyal, a következő héten pedig Brüsszelbe utazik, hogy politikai megállapodást kössön az uniós források hazahozataláról. Ezt megelőzően egyébként 5 napra Magyarországra látogat az Európai Bizottság delegációja. A száraz idő miatt idén később kezdődött a harc a szúnyogok ellen. A biológiai gyérítéssel a csípőszúnyogok lárvái ellen lépnek fel a szakemberek, mondta rádiónknak Mukics Dániel, az Országos Katasztrófavédelmi Főigazgatóság szóvivője.
2: Mivel a szárazság miatt a folyók ártereje nem kerültek idén víz alá, így azokon a területeken lett lárvagyérítés, ahol amúgy is állandó szúnyogtenyészőhelyek vannak. A napokban a Duna mentén, a Velencei-tó környékén, a Tisza, a Bodrog és a Körösök holtágainál lesz lárvagyérítés. Ez összesen 11 vármegyét érint, 1170 hektárnyi vízfelületre juttatják ki ezt a lárvákat elpusztító baktériumtartalmú készítményt.
1: Idén is megtartják a Botra felsétát. A kampánnyal az egészség megőrzésre és a sport jótékony hatására szeretné felhívni a figyelmet a Cukorbeteg Egyesületek Országos Szövetsége. A programhoz szombattól az ország 26 pontján egyebek mellett Szegeden, Veszprémben, Kaposváron és a fővárosban is csatlakozhatnak az érdeklődők. A helyszínen megmérik a résztvevők vércukrát és vérnyomását, majd egy kiadós Nordic Walking séta után ezt megismétlik. Mindez ingyenes, de előzőleg regisztrálni kell hozzá. Napos időnk lesz felhőkkel, de aztán nyugat felől egyre több és egyre vastagabb felhő érkezik, és sokfelé záporok, zivatarok alakulhatnak ki. A hőmérséklet 18-23 fokig emelkedik napközben. Holnap is kisüt a nap egy időre, de jóval több lehet a felhő, és csapadékra is készülni kell, délután nyugaton 18, keleten 25 fok várható. Szombatra borult időt, kiadós esőt ígérnek, a nap inkább keleten bújhat elő egy kicsit, a fővárosban 20 fokra készüljenek.
0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz, 12 éven aluliaknak nem ajánlott.

0: Szép reggelt mindenkinek, és kellemes csütörtököt a mikrofonnál, Erpi. Magyar vonalra, méghozzá új vonalra fogunk rácsúszni. Érkezik Lil Frak, és a szókimondó átbasztál.
1: Szokatlan, hogy félretesznek, ezek nem órák, évek lesznek. Hogy újra hasonlót majd érezhessek, addig keresem magam a városban lerészegedve.

biznisz. Te is osztani mész, biztos finomabb az ottani és csók a családnak, meg a testvéreknek. Végig az utamon jóra kísértek az ottani éznek. Csók a családnak, meg a testvéreknek, biztos finomabb az ottani ész.

Abban biztos vagyok, hogy nagyon sok hallgatónk szereti a nyugati parti repet, ezen belül is Kendrick Lamar lassan már a klasszikus csapatot erősíti. A GNX albummal eszméletlen nagyot lőtt. A következő dalnál némi info. A BET Awards 25-ben a legjobb kollabra megnyerte, illetőleg a Nickelodeon's Kid Choice Awards-on a Favorite Music kollabot is megnyerte. 2026-ban Grammy-t kapott az év felvételével, és 2026-ban a Juno Awards-on szintén az év videójával besöpörte ezt a díjat is. Érkezik Kendrick Lamar SZA kombója és a nagy sikerű Later. Itt a kedvenc rádiótokban csütörtökön a 96 Ibiza FM-en.

0: 96.4 Biz FM. Rap, hip-hop.
1: Sziasztok, Árpi vagyok, száguldunk tovább már is egy hazai előadóval. 2026. február 20-án droppolt. Ez nem is videóklip lett, hanem csak egy audio, idézek is belőle. Túl nehéz a páncél ahhoz, hogy táncoljak, nem kell a hátszél, ha cserébe csak rám szólnak. Majd neves rám, amikor majd látsz holnap, de csak óvatosan, mert látom, hogy láncom vagy. Érkezik nálunk Beton Hofi, dübörög tőle a páncél. Itt a 96.4 Biz FM.

0: műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. 96.4. BFM. Hírek.
1: Rengeteg gyümölcsöt vont ki a forgalomból a fogyasztóvédelem. Szarvas és Paks között teker ma a Tour de Hongrie mezőnye. Délutántól már záporok jöhetnek. Jó reggelt kívánok, Bejó Barbara vagyok. Több mint 4500-an segítenék a meteorológusokat. Ennyien jelentkeztek a Hungaromet ZRT önkéntes meteorológiai hálózatába az ország minden részéről. A regisztrálók, köztük magánszemélyek, iskolák, civil szervezetek, gazdasági társaságok vállalnák, hogy kihelyeznek náluk egy kisméretű meteorológiai állomást. A berendezés rögzíti a hőmérsékletet, a szél irányát és sebességét, illetve a csapadék mennyiségét is. A szervezet a következő hetekben dönti el, kicsatlakozhat a mérőhálózathoz. Ismét illegális gyümölcs árusokra bukkantak a fogyasztóvédők. Egy soroksári bevásárlóközpont parkolójában 9 árustól több mint 2,5 tonna árut, főleg szamócát és áfonyát foglaltak le. A gyümölcsök egy része penészes, romlott volt, és nem tárolták megfelelően, illetve semmilyen papír nem volt arról, honnan származik. Az árut megsemmisítették. Kicsi az esélye annak, hogy járványt okoz a hantavírus, véli a Pécsi Tudományegyetem Virológiai Nemzeti Laboratóriumának vezetője. A kórokozó az utóbbi időben egy holland óceánjárón fertőzött. Kemenesi Gábor szerint azonban ilyen esetek korábban is előfordultak.
2: Nem kell világjárványtól tartani, mert ezt a vírust ismerve azt látjuk, hogy korábban is voltak hasonló méretű és jellegű járványok. Szűk közösségbe, közeli kontaktussal adták már át emberek ezt a vírust korábban is. Sikerült megfékezni néhány esetnél, vagy néhány tíz esetnél. Kijöttek a vírus genetikai adatai is, hogy esetleg van egy szokatlan mutáció, vagy egy szokatlan jelleg a genomban, ezek nem olvashatók ki.
1: Elstartolt tegnap a Tour de Hongrie. A 47. magyar kerékpáros körversenyen 19 csapat 119 versenyzője vesz részt. Az első szakasz a Gyulai Vár lábától indult, a versenyzők 143 kilométert tettek meg Békés Csabáig. Az ötnapos megmérettetés csaknem 840 kilométeres ösztávja idén a Viharsaroktól Veszprémig tart. Ma Szarvas és Paks között teker 206 kilométert a mezőny. Folytatódik a napos, száraz, gomoly felhős idő, délutántól viszont nyugat felől vastagodni kezd a felhőzet, és egyre több felé jöhetnek majd záporok, zivatarok. A szelet élénk, néhol erős lökések kísérik. A hőmérséklet 18-23 fokig emelkedik napközben. Budapesten 21 fok valószínű. Holnap is kisüt a nap egy időre, de jóval több lehet a felhő, és csapadékra is készülni kell. Hajnalban 3-10, délután nyugaton 18, keleten 25 fok várható.
0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.

0: 84 SFM Rap Hip Hop.
1: Rockstar vagyok, ez az életmenetleg. Sose mondták, hogy kerüljem el a szerekkel. Mivel sok száz, csak én mondtam, hogy szeretlek. Hoppá, ő már éjjel felejt.

már rég felejtett. Engem szidni mostanában divatlám, mégis itt vagyok, még mindig, hogy vége lenne, vitatnám. Hallom az exám, ó, de ki van rám,

0: day I feel like that.
1: Pénzközlekedés.
2: Szuper szerdát mindenkinek, és dinamikus napot, Árpi vagyok, érkeztem a közlekedési infókkal. Tart még az útszükület a harmadik kerületben, a Raktár utcában, úgyhogy az itt lakók és az erre haladók érdemes, hogy erről az infóról tudjanak. Szágódunk is tovább, érkezik nálunk két gyönyörű hölgy is, egy dinamikus videóklip, egy kis box beütéssel, úgyhogy ha valaki kíváncsi, akkor ajánlom, mert amúgy egészen frankó. Látto Ice Spice, érkezik a Giat, itt a 96-i Base FM-en.
1: Dugó, baleset, 0620 96 4 99 99.

0: 96.4 Biz FM. Rap, hip-hop, R&B.
1: Tartalmát tekintve nem az a nagyon-nagyon mély megmondás, ellenben az odamondást azért azt fel lehet fedezni, amivel dicsekszik az előadó, hogy sokan látogatják a koncertet, sikeres, és a gyűlölködőknek azt mondja, hogy sokoljátok meg oda, ahol nem süt be a nap, a hátsómat, illetőleg témavilága még arról is szól, hogy rengeteg időt tölt csajspanyaival, illetőleg hát másoknak a kandúrjára rámegy, hogyha épp olyan kedve van. Na de hát ez nem követendő példa, mármint ez a része. Viszont érkezik a nagyon sikeres Glorilla és a 100 milliós ligában focizó TGIF. Itt a 96 BSFM-en azonnal.

0: Superfly. Superfly. Műsorajánlót hallottak. A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. 96.4. Base FM. A műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott. Reklám.
1: Elképesztő hang, erő és teljesítmény. Ez vár június 5-én és 6-án a Városligetben a Steel Timber Sports World Trophy, a legkeményebb sportfavágó versenye. Szurkolj élőben a világ legjobbjainak. Jegyek és infók a steel.hu-n.
2: Itt vannak az Alzanapok! Az Alzánál most több ezer terméket vásárolhatsz meg szuperáron! Válogass a Samsung, a Sony, a Lego, a Philips, a Gorenje és sok más világmárka kínálatából! Az ajánlat 2026. május 18-áig érvényes! Spórolj te is az Alzanapokkal! Alza.hu!
3: A spórolás művészet. Vásárolj akár 50% kedvezménnyel a Joy napokon május 14 és 17 között, ahol több száz márka csak rád vár. Keresd a kuponokat a legfrissebb Joy magazinban, vagy a Joy Hungary appban.
4: Hé, hey, te kóstoltad már a Pizzami új havi pizzáját?
5: Persze, isteni, mint mindig. Látogass el több mint 30 üzletünk valamelyikébe, és éld át az igazi Pizzami élményt.
6: Megérkezett Budapestre a Kujbus Elektro Kft. Új üzlete, az elektroshopdebrecen.hu. Minden, ami villanyszerelés, villamossági anyagok, erős áramú villanyszerelés, tervezés és kivitelezés, minőségi termékek, szakértő csapat. Keressen minket személyesen. Budapest, Üllői út 555. elektroshopdebrecen.hu.
0: Reklámot hallottak. Társadalmi célú reklám következik.
7: Tudta, hogy az elmúlt évben 342 kis állatot fogadtunk be. Tavaly szinte minden nap örökbe adtunk egy állatot. Így a segítségünkkel új életet, szerető gazdát kaptak. Mi megtesszük, amit csak lehet. Tegyen hozzá ön is 1%-ot. Készült a Rex Kutya Otthon Alapítvány megbízásából.
0: Társadalmi célú reklám hangzott el. 96.4. Base FM. Hírek.
8: Új kaszálási protokollt vezetnek be a fővárosban, szabálytalankodó hajósok buktak le a Dunán. Délutántól egyre több felé lephetnek meg minket záporok. Jó napot kívánok, Bejó Barbara vagyok. Zavartalan hazánk üzemanyag és nyersolaj ellátása. Erről is beszélt a miniszterelnök tegnap az első kormányülés szünetében, miután egyeztetett Hernádi Zsolttal a MOL elnök vezérigazgatójával. Magyar Péter közölte, azt a tájékoztatást kapta, hogy a stratégiai készletek mintegy 80 napra elegendőek. Az üzemanyag biztonság érdekében a MOL újabb készleteket szabadít fel, ezt továbbra is védett áron biztosítja. Komoly segítséget jelent a mezőgazdaságnak a most érkezett csapadék. Ez ugyan nem pótolja teljesen a korábbi hiányt, de jelentősen javíthatja a termés kilátásokat, mondta rádiónknak Süle Katalin, a Nemzeti Agrárgazdasági Kamara alelnöke.
9: A szántóföldi növénytermesztés, kertészet, de ugyanúgy a legelőállományok tekintetében is rendkívül fontos volt, hogy a csapadékhoz jussanak a növények. Volt

0: csendes, áztató esőt, hogy kellő mélységbe tudjon szivárogni.
1: Ritkábban kaszálnak majd Budapesten. A Főkert az aszályos tavasz miatt új protokollt vezet be a kezelésében lévő zöld felületeken. A szakemberek csak ott nyírják majd a füvet rendszeresen, ahol az szükséges, például egy keskeny sávban az utak, járdák, kerékpárutak mellett, hogy a növényzet ne akadályozza a közlekedést. A parkokban viszont a szokottnál akár 5 centivel is magasabban tartják a gyepet, hogy több nedvesség maradjon a talajban. Szabálytalankodó hajósokat kaptak el a Dunán a vízi rendőrök. A múlt heti nemzetközi akció keretében csaknem 160 teher, tartály, személy, illetve kedvtelési és sporthajót ellenőriztek. Legtöbbször engedélyek, okmányok, biztonsági felszerelések hiányoztak. De volt, aki ittasan vezetett, egy ember pedig ellopott egy elektronikus bóját. A hatóság 48 esetben szabott ki helyszíni bírságot, 12 alkalommal pedig feljelentést tett. Napos időnk lesz felhőkkel, de aztán nyugat felől egyre több és egyre vastagabb felhő érkezik, és sokfelé záporok, zivatarok alakulhatnak ki. A hőmérséklet 18-23 fokig emelkedik napközben. Holnap is kisüt a nap egy időre, de jóval több lehet a felhő, és csapadékra is készülni kell. Délután nyugaton 18, keleten 25 fok várható. Szombatra borult időt, kiadós esőt ígérnek, a nap inkább keleten bújhat elő egy kicsit, a fővárosban 20 fokra készüljenek.
2: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott. Lady!

96 Ibiza FM, Rap, Hip Hop, R&B. Júniusban lesz 6. éve, hogy megjelent a következő kollab, és 28 goriga fölött teljesít eddig. Jön Valmár, Vissza vérem, kiegészülve Brunoval, Spakkal és Manuellel érkezik az 5 ifjú cowboy a kedvenc rádiótokban, a 96 Ibiza FM-en.

0: XFM.
1: A legnagyobb tereket teszik rád, mindig olyanokat látok, te nem is valós, csak a pogányra haragszok leginkább. Folyton ivott és levitte megint a rossz, amit te is én érzek, az nagyon más. Sok cikket meg lapot kapok, figyeled a számot, gyakobtatom. Lelkem nyugodj, mert tövises az út. Türelmesen viselem a keresztet, csak is ő tudja, mi lehet a fejemben. Minden titokról lehull a lepe, ideig, óráig legalább az lehettem, aki akartam lenni, de ennyi. Próbálok mindenkinek mindent megadni, pénzem meg sikerem meg annyi.

Telefonon, SMS-en és Viberen is el tudtok minket érni. 0620 96 499 99, és hogyha tehetitek, akkor akár üzenjetek is. Érkezik két magyar csibész, az egyik Pifu, a másik Marics Peti, és a közösük Schwindler. Itt a 96 Bass FM-en.

A 96. Bass FM, Rap, Hip Hop, R&B. 1995-ig kell visszatekerni az idő kerekét. Érkezik nálunk Coolio és a Gangsters Paradise albumról a Too Hot. Én már vele búcsúzom, holnap reggel 6 és 10 között várok mindenki tengermész szeretettel. Mára köszönöm a figyelmet, szép napot. A mikrofonnál Ápi volt.

0: 96.4 Biz FM. Rap, hip-hop.
1: Érkezik a Camptoni rap szamuráj, aki a nyelvével tud mély sebeket vágni máson, hogyha akar. Itt most nem konkrétan valakinek címézte ezt a dalt, úgy általánosságban a kritikát, de nagyon élik. Érkezik Kendrick Lamar és a 2024-es GNX album a napvilágot látó TV Off. Itt a kedvenc rádiótokban, a 96.4 Biz FM-en.
2: It's not enough. Few solid niggas left, but it's not enough. Few bitches that are really step, but it's not enough. Say you bigger than myself, but it's not enough.
0: Műsorajánló.

0: szombaton este 6-tól 2 órán keresztül DJ Venommal. Ha lemaradsz, jön az ismétlés vasárnap délelőtt 10-től. B-Side. Műsorajánlót hallottak. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. 96.4. Bass FM. A műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott. Reklám.
1: Oldtimerek tavaszi rendezvúja Budapesten. Családi programok, veterán járművek és gőzmozdonyok. Május 16-án és 17-én a Vasút Történeti Parkban.
2: Induljon a barkácsolás Kistarcsán a Mester utca 5 szám alatt. Május 7-e és 17-e között szupernyitási akciókkal várjuk. Nézze meg ajánlatainkat online kiadványunkban az obi.hu-n. Nyitási akcióink mellett hatalmas építőanyagcsarrokkal, óriási kertosztállyal és egy szakértő csapattal várjuk Önt. Találkozzunk a legkorszerűbb obiban.
3: A Toyota bemutatja 1 év, 8 újdonság. Elérkezett harmadik premierünk, az új Toyota RAV4. Az elektromobilitás úttörőjének 6. generációs, gazdaságos öntöltő hibrid SUV-ja. Magabiztos jelenlét, modern technológia, Toyota megbízhatóság. Ez az új RAV4. Ismerje meg a legendás SUV új változatát és további number one ajánlatainkat a Toyota nyílt napokon, május 11-e és 16-a között.
4: Hé, te kóstoltad már a Pizzami új havi pizzáját?
5: Persze, isteni, mint mindig. Látogass el több mint 30 üzletünk valamelyikébe, és éld át az igazi Pizzami élményt.
6: Szeretnél egy stabil, folyamatosan növekvő cégnél dolgozni? Gyártósori és elektronikai technikusokat, mérnököket keresünk a Procter & Gamble Csömöri gyárába. Határozatlan idejű munkaszerződéssel, versenyképes fizetéssel és vonzó juttatási csomaggal várunk. jelentkezz.im@pg.com.
0: Reklámot hallottak. 96.4 Bass FM. Hírek.
7: Megtörténik ma a tényleges átadás-átvétel a minisztériumoknál. Az egészségmegőrzésre hívja fel a figyelmet a Botra felséta. Eleinte még napos lehet az idő. Jó napot kívánok, Bejó Barbara vagyok. A rendkívüli aszályhelyzettel is foglalkozott első ülésén az új kormány tegnap Ópusztaszeren. Magyar Péter miniszterelnök a kormányülésről tartott sajtótájékoztatón elmondta, 257 milliárd forintnyi vízügyi fejlesztés indul majd el uniós programok segítségével, a héten pedig vészmajor helyzetet hirdetnek a gazdák számára. A kormányfő arról is beszélt, hogy ma megtörténik a tényleges átadás-átvétel a minisztériumoknál. Jövő héten valószínűleg kétszer is ülésezik majd a kabinet, hiszen rengeteg a tennivaló. Magyar Péter kitért arra is, hogy jövő héten Lengyelországban és Ausztriában tárgyal, a következő héten pedig Brüsszelbe utazik, hogy politikai megállapodást kössön az uniós források hazahozataláról. Ezt megelőzően egyébként 5 napra Magyarországra látogat az Európai Bizottság delegációja. A száraz idő miatt idén később kezdődött a harc a szúnyogok ellen. A biológiai gyérítéssel a csípőszúnyogok lárvái ellen lépnek fel a szakemberek, mondta rádiónknak Mukics Dániel, az Országos Katasztrófavédelmi Főigazgatóság szóvivője.
8: Mivel a szárazság miatt a folyók árterei nem kerültek idén 10 alá, így azokon a területeken lesz lárvagyérítés, ahol amúgy is állandó szúnyogtenyészőhelyek vannak. A napokban a Duna mentén, a Velencei tó környékén, a Tisza, a Bodrog és a Körösök holtágainál lesz lárvagyérítés. Ez összesen 11 vármegyét érint, 1170 hektárnyi vízfelületre juttatják ki ezt a lárvákat elpusztító baktériumtartalmú készítményt.
7: Idén is megtartják a Botra felsétát. A kampánnyal az egészség megőrzésre és a sport jótékony hatására szeretné felhívni a figyelmet a Cukorbeteg Egyesületek Országos Szövetsége. A programhoz szombattól az ország 26 pontján egyebek mellett Szegeden, Veszprémben, Kaposváron és a fővárosban is csatlakozhatnak az érdeklődők. A helyszínen megmérik a résztvevők vércukrát és vérnyomását, majd egy kiadós Nordic Walking séta után ezt megismétlik. Mindez ingyenes, de előzőleg regisztrálni kell hozzá. Folytatódik a napos, száraz, gomoly felhős idő, délutántól viszont nyugat felől vastagodni kezd a felhőzet, és egyre több felé jöhetnek majd záporok, zivatarok. A szelet élénk, néhol erős lökések kísérik. A hőmérséklet 18-23 fokig emelkedik napközben. Budapesten 21 fok valószínű. Holnap is kisüt a nap egy időre, de jóval több lehet a felhő, és csapadékra is készülni kell. Hajnalban 3-10, délután nyugaton 18, keleten 25 fok várható.
0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.

96.1 Bills FM, Rap Hip Hop R&B. Hello mindenkinek, Faragó Janka vagyok, és nagyon sietem hozzátok ma a stúdióba. Üljük meg együtt ezt a csütörtököt, és ébresszük fel Manuellel a bennetek lévő zombikat.

0: 96.1 Bassz FM, Rap Hip Hop R&B, Belanova megyünk tovább, aki ezt a dalt elvileg évekig rejtegette a fiókba, mert félt, hogy túl dark lesz, és miután kiadta, elvileg több kiadó is ráírt, konkrétan másnap, ő pedig visszamente a munkahelyére dobozolni. Ez a Starboy.
1: Kérdezi, hogy hova mész? Belemegyek, ne beszélj sokat, mert az utcán nagyon sokat élek.

96.1 Bass FM, rap, hip-hop, R&B. A Band for Band után konkrétan mindenki azt találgatta, hogy Central Cee tényleg odaszúrta valamelyik exinek, mert a dal megjelenése után elkezdtek azok a videók terjedni, ahol régi barátnők magukra vették a szöveget. Ez a Bass-en, a Band for Band.

nekem az életem. 96.4 Bass FM, Refibe, R&B, Storytime, mert hogy ennél a dalnál Da Baby állítólag majdnem másnak adta a beatet, mert elég lassúnak érezte, aztán Redirik felrakta a legendás refrént, és konkrétan hetekre beragadt a világ első helyére. Közben meg a dal után mindenki azt figyelte, melyik celebex posztol hirtelen toxikus kapcsolati idézeteket. A kedvenc rádiószokba érkezik a rockstar.

96.1 Bass FM, Rap Hip Hop R&B. A következő dal után Detroitban konkrétan mindenki arról beszélt, hogy Babyface Ray és 41 Doug vajon tényleg kibékült-e a háttérben bizonyos utcai arcokkal, mert a klipben feltűnő emberek miatt ment a komment háború napokig. Ez a Ron Artest.

0: 96.4. Biz FM. Rap. Hip-hop.
1: Ha a következő órában is a legjobb rap, hip-hop, R&B trackekre vágytok, akkor tartsatok velünk itt a 96.4-es FM-en. Én Faragó Janka vagyok, és dárkolunk az óra legelején Jude Law-val. Ez lesz a Sötét.
2: Mikor a sötét a szál, a szíve fáj.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
3: Ladies and gentlemen,

96.4 Bass FM, Rap, Hip-Hop, R&B. A dal megjelenése után Glorilla önbizalma állítólag akkora lett, hogy egy interjúban azt fejtegette, hogy simán el tudja magát képzelni a Super Bowl halftime showjában. Megállnak közben annyira ráérzett erre a Memphis Houston kombóra, hogy benfettesek szerint több közös track is készült, csak nem mindegyiket engedték ki, ez a Wannabe.

kopog a nagy baj. Férges a fátoknak a gyümölcse, mindened ami van anyu mörcse. Nietzsche a kepsent a falu bölcse, engedd az egódnak hadd völcse. Szarok én az off-fightra.

96.1 Bass FM, Rap-Hip-Hop, R&B, akkor átment Travis Scott és P-Boy Carti közös dala, hogy a koncerteken egy idő után eleve kétszer játszották, dupláztak, mert a közönség nem bírt magával, és nagyon sokan azt is megkérdőjelezték, hogy P-Boy Carti szerepele benne valójában, mert annyira eltorzították a hangját. Nektek megvan, hogy ez a

0: 96.1 Bass FM, Rapivel R&B. Ezután a Pogány dal után az volt a durva, hogy konkrétan még azok a magyar zenészek is elkezdték nyilvánosan dicsérni, akik amúgy ritkán szólalnak meg, főként új arcokról. Közben a TikTokon külön trend lett abból, hogy melyik sorát érzi túl személyesnek az ember, mert hogy rengetegen azt hitték, ezek valós sztorikat tartalmaznak. Hát azóta ezt mindenki találgatja. És egy plusz fun fact, hogy a dal hangulata állítólag egyetlen éjszaka után született meg, amikor már majdnem kukázták az egészet. Ilyen alapon lehet, hogy én is átválogatom itthon a szelektívet. A kedvenc rádiótokban szól a Mámor.
1: Szóljon a repzene bátyja, csak én figyelem a pornépet. Mert nem látom sok olyan vagányt, aki később ugyanúgy góré lett. Csak egy pár zenebláz, meg egy adag szemét, amit ott hagyok, este azon bléznek. De rockstar akarok lenni, ne is szóljon a szám, hogyha nem szól szépet. Berúgom az ajtót, jön velem az asa megalokó. Ideges vagyok, a passzavakú, bebarulok, törőjétek le a fotót. És tudom, hogy fasz vagyok néha, miket bevállom, ha ez a gyerek. Kérdezik, mikor jön meg az eszed, de le.

0: aki szeret. Ez tölti a gőzgépbe a szenet. Aki utál, aki szeret, mert ez tölti a gőzgépbe a szenet.
1: 96.1 Bass FM, Rap Hip Hop R&B, Kendrick Lamar és Ashik dala érkezik, amit elvileg rengetegszer átmeóztak, hogy ne legyenek túl egyértelműek az utalások, és sokan azóta tudják, hogy ki az az Ashik. Itt a Peekaboo.

0: 96.4. Bass FM. Rap. Hip-hop.
1: Nálunk nem kell a szivárvány végéig menni ahhoz, hogy megtaláljátok a kincseket. A legkirályabb rap hip-hop R&B vonalon pörögjetek velünk tovább a következő óra legelején. Lil Wayne-nál ez lesz a hip-hop.
0: Műsorajánló.

0: Superfly. Műsorajánlót hallottak. A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. 96.4 Bass FM. A műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott. Reklám.
1: Itt vannak az Alzanapok! Az Alzánál most több ezer terméket vásárolhatsz meg szuperáron! Válogass a Samsung, a Sony, a Lego, a Philips, a Gorenje és sok más világmárka kínálatából! Az ajánlat 2026. május 18-áig érvényes! Spórolj te is az Alzanapokkal! Alza.hu!
2: Autódarú Kósvéber.
3: Nem tudod, milyen darut bérelj az emelési feladatokhoz? Hívd a Kósvéber Kft-t egy ingyenes helyszíni konzultációra. A Kósvéber szakértő csapata több mint 30 éves tapasztalattal kínál megoldást minden emelési feladatra. Kósvéber Kft. Magasban a legjobb.
4: Megérkezett Budapestre a Kuibus Elektro Kft. Új üzlete, az elektroshopdebrecen.hu. Minden, ami villanyszerelés, villamossági anyagok, erős áramú villanyszerelés, tervezés és kivitelezés, minőségi termékek, szakértő csapat. Keressen minket személyesen. Budapest, Üllői út 555. elektroshopdebrecen.hu.
5: Induljon a barkácsolás kis tarcsán a Mester utca 5 szám alatt. Május 7-e és 17-e között szupernyitási akciókkal várjuk. Nézze meg ajánlatainkat online kiadvány az ovi.hu-n. Nyitási akcióink mellett hatalmas építőanyagcsarrokkal, óriási kertosztállyal és egy szakértő csapattal várjuk Önt. Találkozzunk a legkorszerűbb Ovi-ban.
6: Szeretnél egy stabil, folyamatosan növekvő cégnél dolgozni? Gyártósori és elektronikai technikusokat, mérnököket keresünk. A Procter & Gamble Csömöri gyárába. Határozatlan idejű munkaszerződéssel, versenyképes fizetéssel és vonzó juttatási csomaggal várunk. Jelentkezz.im@pg.com.
0: Reklámot hallottak. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.

0: duet. 96.1 Bass FM, Rappi Pepper and Beat. Nehéz elhinni, de a Walmart Duo ezt a dalt eredetileg nem egy nyári hangulatú sztorinak tervezte, akkor nem tudom, hogy minek, mert a címe is adja, hogy Valencia.
1: Találkoztam egy kislányal Valenciában, egy spanyol bárban. Nem beszélek ő spanyolul, így ritka.

96.1 Bass FM, Repülőben PRMB. Hogyha új tehetségek és a műfajba vágnak, akkor nálunk természetesen megtalálhatjátok. Így érkezik Pifu, aki ezt a dalt állítólag egy turnéból hazafelé úton írta, és egy korszak lezáró történet. Sokan, amikor meghallották ezt, akkor kezdték el a korábbi dalait hallgatni és elemezni. A Bass-en szóval a változnak a helyek.

96.4 Base FM, Rap Hip-Hop R&B Future-nél ezt a furcsa fuvalás témát egyáltalán nem vibe-olták az elején az emberek, utána pedig mindenki tudatosan kereste a nyers és álomszerű hangzást nála. Itt a Base-en hozzuk, Maska.

0: 96.4 BSFM, Rap Hivel PRMB, hallgathatok minket online is www.bsfm.hu, és gyertek az FM-ünkön is az Autórádióban 96.4. Én pedig Faragó Janka vagyok, és a következő órára van ötletem. Dessel és Young Fly-jal meg Azival kezdünk. Ez lesz a Bass and a Buck Buck.
1: Műsorajánló.

0: este 6-tól 2 órán keresztül DJ Venommal. Ha lemaradsz, jön az ismétlés vasárnap délelőtt 10-től. B-Side. Műsorajánlót hallottak. A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. 96.4. Base FM. A műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott. Reklám.
1: Végre egy bejövős fesztivál Budapestől egy hétnyire. Július 2-3-4. Dunapartfest, Ráckeve, Dash, Betonhofi, Tancsapda, Geszti, Sisi és még sokan mások. Éld át a nyár legütősebb estéit a Dunaparton. Július 2-3-4. Jegyek dunapartfest.hu.
2: Itt vannak az alzanapok! Az Alzánál most több ezer terméket vásárolhatsz meg szuperáron! Válogass a Samsung, a Sony, a Lego, a Philips, a Gorenje és sok más világmárka kínálatából! Az ajánlat 2026. május 18-áig érvényes! Spórolj te is az alzanapokkal! Alza.hu!
3: Induljon a barkácsolás kis tarcsán a Mester utca 5 szám alatt! Május 7-e és 17-e között szupernyitási akciókkal várjuk! Nézze meg ajánlatainkat online kiadványunkban az obi.hu! Nyitási akcióink mellett hatalmas építőanyagcsarrokkal, óriási kertosztállyal és egy szakértő csapattal várjuk Önt! Találkozzunk a legkorszerűbb obiban!
4: Oltalmerek tavaszi rendezvúja Budapesten! Családi programok, veteránjárművek és gőzmozdonyok! Május 16-án és 17-én a Vasút Történeti Parkban!
5: Idén is kertfesztivál. Május 15-17-én Pilisvörösváron, a Festői Kacsató partján 3 napig minden a kertről szól majd. Előadások, növénykülönlegességek, programok az egész családnak.
6: Mindenki a kertért, a kert mindenkiért.
5: Jegyek a kertfesztivál.hu-n.
0: Reklámot hallottak. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluli

96.1 Bass FM, Repipep R&B, Cardi B állítólag ezt a számot nem egy klasszikus visszatérő slágernek gondolta, hanem egy sokkal személyesebb, határhúzós üzenetnek, amit eleinte csak szűk körben mutatott meg a stúdióból kiszivált.

96.4 Bassz FM, Rappi Peppe, R&B, Bruno és Spak érkezik a hallgatók által csak helyzetdalnak hívott sztorival. Ezt nem a stúdióban rakták össze, hanem sok különböző lelki állapotban. A kedvenc rádiótokban szól a Paranoiás.

úgy rám, ha bántani foglak. De szeretni nem tudok, igazán emlékszem, neked is mondtam. De tudod, hogy tetszel, gyere újra egy szexel. Meleg a jacuzzi, forró a tested is, ami kell, vedd el.

96.4 Bass FM, Rap Hip Hop R&B, a Type Sheet nem egy klasszikusan összerakott supergroup track, hanem Metrobumin állítólag direkt olyan tracket vitt, hogy mindenki rátette a sajátját, és nem lehetett túl gondolni. Future, Metrobumin, Travis Scott, Playboi Carti és a Type Sheet.

Vesz itt majd ISM a neck, yeah. Prada Gucci bag, yeah. Másfél hónap grind, aztán a parkot töltjük már, mielőtt eltemetnek el valami felejthetetlen. Ez nem egy one hit wonder flash, mindenki annyit mond, ez

és élvezzétek a következő óra legelejét, a kedvenc rádiótokba érkezik a Ti Cafét. I'm in the thick of it, everybody knows. They know me where it snows, I skid in and they froze. Műsorajánló.

0: Superfly. Superfly. Műsorajánlót hallottak. A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. 96.4. Bass FM. A műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott. Reklám.
1: Induljon a barkácsolás kis tarcsán a Mester utca 5 szám alatt. Május 7-e és 17-e között szupernyitási akciókkal várjuk. Nézze meg ajánlatainkat online kiadványunkban az ovi.hu-n. Nyitási akcióink mellett hatalmas építőanyagcsarrokkal, óriási kertosztállyal és egy szakértő csapattal várjuk Önt. Találkozzunk a legkorszerűbb Ovi-ban.
2: Oltalmerek tavaszi rendezvúja Budapesten. Családi programok, veteránjárművek és gőzmozdonyok. Május 16-án és 17-én a Vasút Történeti Parkban.
3: Szeretnél egy stabil, folyamatosan növekvő cégnél dolgozni? Gyártósori és elektronikai technikusokat, mérnököket keresünk. A Procter & Gamble Csömöri gyárába. Határozatlan idejű munkaszerződéssel, versenyképes fizetéssel és vonzó juttatási csomaggal várunk. jelentkezz.im@pg.com.
4: Idén is kertfesztivál. Május 15-17-én Pilisvörösváron, a Festői Kacsató partján 3 napig minden a kertről szól majd. Előadások, növénykülönlegességek, programok az egész családnak.
5: Mindenki a kertért, a kert mindenkiért.
4: Jegyek a kertfesztivál.hu-n.
6: Megérkezett Budapestre a Kuibus Elektro Kft. Új üzlete, az elektroshopdebrecen.hu. Minden, ami villanyszerelés, villamossági anyagok, erős áramú villanyszerelés, tervezés és kivitelezés, minőségi termékek, szakértő csapat. Keressen minket személyesen. Budapest, Üllői út 555. elektroshopdebrecen.hu.
0: Reklámot hallottak. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.

96 Ibiza FM, Rap Hip Hop R&B. Én Bréda Bia vagyok, minden hétköznap 2 és 6 között veletek itt az éterben. Hozom a Senki nem szól ránkot, Bruno-tól, Vizsitől és Mário-tól.

96.4 Beast FM, rap, hip-hop, R&B. Ne feledjétek, nem csak FM-en, online is tudtok minket hallgatni a megújult weboldalunkon, a beastfm.hu-n. Hogy ne maradjatok le az olyan zenékről, mint például a Panda, designer legnagyobb slágere pörög a 96.4-en.

0: 96.8 FM, rap, hip-hop, R&B. Egy ideje már visszaszámolok nektek Drake következő stúdióalbumáig, és van egy jó hírem, mert most már tulajdonképpen csak egyet kell aludni. Május 15-én érkezik is. Ez a Life is Good tőle is Future-től a 96.4-en.
1: Working on a weekend like usual. Way off in the deep end like usual. Niggas swear they passed us, they doing too much. Haven't done my taxes, I'm too turned.

96.4 Beast FM, rap, hip-hop, R&B, 50 Cent egy büszke mentor. Tanítványa, The Baby, újra a top listákon van, amiről ő meg is osztott egy szupportálló posztot. Érkezzen 50 Cent és Nate Dogg, 21 Questions, a 96.4-en.

Szokatlan, hogy félretesznek. Ezek nem órák, évek lesznek. Hogy újra hasonlót majd érezhessek, addig keresem magam a városban lerészegedve.

0: Ticket to the max. Ticket to the max. Ticket to the max. Please just rewind. Let me shake it to the max.
1: 96.4 Beast FM, Rap, Hip Hop, R&B, én Bréda Bia vagyok, minden hétköznap 2 és 6 között veletek itt az éterben. Pörög azunk Zairi, Sleepy Hello-tól és Docsitól, a 96.

96.8 Bisz FM, Rap Hip Hop, R&B. A Follow the Flow-val megyünk tovább, akik pár napja Szegeden koncerteztek. Kitettek egy köszönő posztot is, amiben leírták, hogy nem sokára Budapesten is találkozhattok velük. Ez az Anyám mondta a 96.4-en.

csak másnak, a magamnak is rossz vagy utásnak. Mikor múlt el az a perc, ami számított, mikor azt hittem a csodára bármi jó? Miért van az, hogy a barátból ellenség lesz, és a pénz csak éhessé tesz? Miért én maradtam alul, hogyha felvettem a kesztyűt? Magam hajszoltam hasztalanul, hosszú éveknek lett ez a vesztük. Az életem csak én mentettem meg, lehet pont én vagyok minden válasz. Ha a józan észre szembe megyek, tudom akkor is.

0: baj.
1: 96.4 BFM, rap, hip-hop, R&B. Shakirának nem újdonság, hogy nagy sporteseményekhez írjon, hát mondhatni himnuszokat, viszont a FIFA-hoz berántották mellé Burna Boyt is. Jöjjön most ő, azaz Burna Boy. Ez tőle a City Boys a 96.4-en.
2: Hey yo, I'm not even gonna lie. I used to call myself an ugly you, but I'm not even an ugly you. I'm a sexy you, you understand? Girl all over the globe wanna up me, you understand?

Oyeke, dama, oyeke, cello, oyeke, oyeke.

0: Amiközben mindenki csak aladott. Túl sokszor áztam meg én, és túl sokszor fáztam minden nap a kukás autón.
1: Old School, New School, Rap, Hip Hop, R&B 96.4 Bass FM.
2: This part of my whole day. Shit, if I gotta fight for love, then shit, it's like I don't even want it.

0: 96.4 BFM, rap, hip-hop, R&B. Hogyha szeretnétek dalt kérni vagy üzenni, azt a 0620-96-499-99-es telefon, Viber, SMS számunkon tudjátok megtenni. Pörög a Goosebumps, Travis Scott-tól és Kendrick Lamar-tól a 96.4-en. 7:30
1: I get those goosebumps every time.

0: 96.4 Biz FM. Rap, hip-hop.
1: Azonnal folytatjuk. A következő órában is velünk lesz egy csomó menő csaj, például Doja Cat, Sissi, Tyla, az óraindító pedig a Wannabe track lesz, Glory Láttal és Megöntésztel Lion-tól. A 96.4 Biz FM-en.
0: Műsorajánló.

0: este 6-tól 2 órán keresztül DJ Venommal. Ha lemaradsz, jön az ismétlés vasárnap délelőtt 10-től. Peace Ride. Műsorajánlót hallottak. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. 96.4 Base FM. A műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott. Reklám.
1: Elképesztő hang, erő és teljesítmény. Ez vár június 5-én és 6-án a Városligetben a Steel Timber Sports World Trophy-n, a legkeményebb sportfavágó versenyen. Szurkolj élőben a világ legjobbjainak. Jegyek és infók a steel.hu-n.
2: Megérkezett Budapestre a Kujbus Elektro Kft. Új üzlete, az elektrosopdebrecen.hu. Minden, ami villanyszerelés, villamossági anyagok, erős áramú villanyszerelés, tervezés és kivitelezés, minőségi termékek, szakértő csapat. Keressen minket személyesen. Budapest, Üllői út 555. elektrosopdebrecen.hu.
3: A Toyota bemutatja: 1 év, 8 újdonság. Elérkezett harmadik premierünk, az új Toyota RAV4. Az elektromobilitás úttörőjének 6. generációs, gazdaságos öntöltő hibrid SUV-ja. Magabiztos jelenlét, modern technológia, Toyota megbízhatóság. Ez az új RAV4. Ismerje meg a legendás SUV új változatát és további number one ajánlatainkat a Toyota nyílt napokon május 11-e és 16-a között.
4: Szeretnél egy stabil, folyamatosan növekvő cégnél dolgozni? Gyártósori és elektronikai technikusokat, mérnököket keresünk a Procter & Gamble Csömöri gyárába. Határozatlan idejű munkaszerződéssel, versenyképes fizetéssel és vonzó juttatási csomaggal várunk. jelentkezz.im@pg.com.
0: Reklámot hallottak. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott. Ladies and gentlemen! Megérkezett Budapest egyetlen rap hip-hop R&B rádiója. Ez a 96.4 Base FM.

96.4 Biz FM, rap, hip-hop, R&B. Én Brida Bia vagyok, minden hétköznap 2 és 6 között veletek itt az éterben. Ő pedig Manuel, akinek ma lesz az első fellépése a budapesti dupla koncertjéből. Sok sikert kívánunk neki, pörög a tiara, itt a Biz-en.

A legnagyobb tereket teszik rád, mindig olyanokat látok, te nem is valós, csak a pogányra haragszok, leginkább folyton ivott, és levitte megint a rossz, amit te is én érzek, az nagyon más. Sok cikket meg lapot kapok, figyeled a számot, Jakob tatom, lelkem nyugodj, mert tövises az út. Türelmesen viselem a keresztem, csak is ő tudja, mi lehet a fejemben, minden titokról lehull a lepe. Ideig, óráig legalább az lehettem, aki akartam lenni, de ennyi. Próbálok mindenkinek mindent megadni, pénzem meg sikerem meg annyi,

0: akkor elég.
1: Asztalokat borogatott, emberekkel kötekedett, kiabált és lődörgött. Szirmai Marcellről, művész nevén a Pogány Indulóról van szó, aki tényleg vállalhatatlanul viselkedett a Szegedi Borfesztiválon a hétvégén.
2: A legnagyobb tereket teszik rád, mindig olyanokat látok, de nem is valós, csak a Pogányra haragszok leginkább, folyton ivott és levitte megint a rossz, amit te is én érzek, az nagyon más, sok cikket meg lapot kapok, figyeled a számot, hogy gyakoptatom, lelkem nyugodj, mert tövises az út.

96.4 Beast FM, Rap, Hip Hop, R&B, Post Malone és Quavo közöse a Congratulations 10-szeres platina lett. Gratulálunk nekik, pörög a dal a 96.4 Beast FM-en.

0: Pénzközlekedés.
1: 96.4 Bass FM, Rap Hip Hop, R&B. Erős a forgalom a 12. kerületben a Böszörményi úton, úgyhogy ha tehetitek, választatok más útvonalat, és hogyha éppen dugóban ültök, sok-sok kitartást kívánok. Pörög Tiddenitől a Ha elmegyek, itt a Bass-en.
0: Dugó, baleset, 0620 96.4 99 99.

ha nem, ha jó, ha nem, ha hó, ha nem, ha nem.

A bling, a kumám, a cimbim. Ja, az nem, az nem, az nem. Ne állj meg, a zene sem fog. Rap, hip-hop, R&B, ilyen a

96.4 Beast FM, rap, hip-hop, R&B. Már 4 éve, hogy droppolta a BSV, amióta elhagyta című dalukat, van hozzá videoklip is, több mint 35 millióan látták már. Pörgetem a dalt, a 96.

0: 96.4 Biz FM. Rap, hip-hop, R&B.
1: Azonnal folytatjuk, mert nem sokára hozom a Starboyt Belánótól. Itt a 96.4 Biz FM-en.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. 96.4 Biz FM. A műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott. Reklám.
2: Itt vannak az Alzanapok! Az Alzánál most több ezer terméket vásárolhatsz meg szuperáron! Válogass a Samsung, a Sony, a Lego, a Philips, a Gorenje és sok más világmárka kínálatából! Az ajánlat 2026. május 18-áig érvényes! Spórolj te is az Alzanapokkal! Alza.hu!
3: Van, amikor a prémium életérzés nem a feltűnő gesztusokban, hanem a mindennapi harmóniában mutatkozik meg. A Lexus LBX és UX modellek pont ilyen élményt nyújtanak. Kifinomult, megbízható társak a mindennapokban. Legújabb városi modelljeink fix 3,9% THM-mel. Prémium utazás a város ritmusában. A tájékoztatás nem teljes körű. További részletekért látogasson el márka kereskedéseinkbe, vagy a lexus.hu oldalra.
4: Végre egy bejövős fesztivál Budapestől egy hétnyire. Július 2-3-4 Dunapartfest, Ráckeve, Dash, Betonhofi, Tancsapda, Geszti, Sisi és még sokan mások. Éld át a nyár legütősebb estéit a Dunaparton. Július 2-3-4 Jegyek dunapartfest.hu.
5: Elképesztő hang, erő és teljesítmény. Ez vár június 5-én és 6-án a Városligetben a Steel Timber Sports World Trophy-n, a legkeményebb sportfavágó versenye. Szurkolj élőben a világ legjobbjainak. Jegyek és infók a steel.hu-n.
0: Reklámot hallottak. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
6: Ladies and gentlemen!
0: Megérkezett Budapest egyetlen rap, hip-hop, R&B rádiója. Ez a 96.4 Bass FM.

94 Bass FM, rap, hip-hop, R&B. Én Brida Bia vagyok, egészen hatig veletek itt az éterben. Ebben az órában velünk lesz például Drake, Azaria, Manuel, most pedig érkezik Hannah Mankind és Call Me, ez tőlük a Big Dogs.

0: 10 közlekedés.
1: 96.4 Bass FM, Rap, Hip Hop, R&B. A 8. kerületben beállt a József körút, úgyhogy ha teltitek, választatok más útvonalat, és hogyha éppen dugóban ültök, sok-sok kitartást kívánok. Manuel és a torz pörög a Bass-en.
0: Dugó, baleset, 0620 96.4 99 99.

0: rosszabb, mint a nyugat. Rosszabb, mint a nyugat. Rosszabb, mint a nyugat. És nem értek el.
1: Két oldalú, mint Bud Bill Hickok, Pitty Bandit, a Bina Biz kicsi

ilyen még nem volt. Csak rap, hip-hop, R&B zenék.

96.4 Biz FM, rap, hip-hop, R&B. Én Brida Bia vagyok, minden hétköznap 2 és 6 között veletek itt az éterben. Képzeljétek, hogy nem sokára Rézművessel egy line-upban fogok fellépni, amit izgatottan várok, mert élőben még nem is tettem őt zenélni. Pörögjön a Várj meg, VZ-vel közösen, itt a 96.4.

96.4 BFM, rap, hip-hop, R&B. Tudjátok, hogy nem csak FM-en, online is hallgathatok minket a megújult weboldalunkon, a bfm.hu-n, hogy ne maradjatok le az olyan zenékről, mint például a 23. Érkezik hozzánk Michael Mady, Juicy J, Miley Cyrus és Wiz Khalifa. Itt a 96.4-en. I'm so fresh, man. Y'all scared to

0: műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
1: Ladies and gentlemen!
0: Megérkezett Budapest egyetlen R&B rádiója. Ez a 96.4 Bass FM.

0: 96.1 BSFM, Rap Hip Hop R&B Revolution vagyok. Üdvözlet mindenkinek, gyertek velem egészen este 10-ig. Tudtok üzenni telefonon, SMS-ben, Viberen 0620-964-9999-es telefonszámon. Indulunk még hozzá Tídenivel, tőle is Szörnyetek című dalával, itt a kedvenc rádiótokban.
1: Beestem a csapdába, hülye voltam, ki használta. De nem tudtam, mit hagy hátra, kiengedem most mindenki hadlása. Meneküljetek vaktába, itt hagytatok, nézd fel a padlása. Vigyázz, mit lépsz, enyém ez a sok tábla. Megbánják, hogy a szörnyet felbaszták. Oké, jobb már is. Vigyázzatok, nem vagyok normális. Romantikus voltam, de már rockstar is. Retteg most már az egész ország.

0: Nehéz közlekedés.
1: Én pedig Revolution vagyok. Egyirányúsítás a 14. kerületben, méghozzá a Korong utcában. Köszönjük szépen, srácok, a hasznos infót, mi pedig gurulunk is tovább méghozzá Jude Law-val, tőle is Pörög sötét című dala, itt a kedvenc rádiótokban a 96.1 Base FM-en.
0: Dugó, baleset, 0620-964-99-99.
2: Ez a gép hang alapján dolgozik. Felismeri a beszédben elhangzó hazugságokat. Hibátlanul működik. A legtöbb

96.1 BSFM Rap Hip Hop R&B Revolution vagyok. Ne felejtjétek, hogy online is tudtok minket hallgatni. BSFM.hu weboldalunk segítségével felmentek erre a weboldalra, középen föl megnyomjátok a play gombot, és már szól is például Látó Somebody című dala itt a kedvenc rádiótokban, a 96.1 BSFM-en ezzel megyünk tovább.

96.1 Bass FM, Rap Hip Hop R&B Revolution vagyok, egy átalakuló művésszel megyünk tovább, ő nem más, mint Doja Cat, ez pedig előző albumáról, a Scarlettről, a Pindetáret című slágere. Yeah,

0: 96.4 Beast FM Rap Hip Hop.
1: Én pedig Revolution vagyok. Már is gurulunk tovább egy nagyon szuper kollaborációval. Érkeznek BSV-ék, By Alex-el kiegészülve, és közös daluk a Lidokain szólít a kedvenc rádiótokban a 96.4 Beast FM-en. Mutatom is, miben megyünk tovább.

Superfly. Superfly. Műsorajánlót hallottak. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott. Ladies and gentlemen.

96.4 BFM, Rap Hip Hop R&B Revolution vagyok. Gyertek velem egészen este 10-ig. Hála Isten, péntek van. Félreértés ne essék, nem néztem el a napot, hanem ezt a számcímet adta Glorilla, amikor is megalkotta TGIF, azaz Thank God It's Friday című dalát. Ez következik itt a kedvenc rádiótokban a 96.4 BFM-en. Glorilla!

0: Fészközlekedés.
1: Én pedig Revolution vagyok. Lezárás az 5. kerületben, méghozzá Balaton utcában. Köszönjük szépen, srácok, a hasznos infót, mi pedig gurulunk is tovább Azival és Desivel, azaz jön Azária és Des, tőlük is pörög Habibi című daluk, itt a kedvenc rádiótokban a 96.4 Bass FM-en.
0: Dugó, baleset, 0620 96.4 99 99.

0: Tudod mi a 96.4 Bass FM? Rap! Hip hop! És R&B!
1: Your smile,
0: 96.4 Bass FM. Rap, hip hop, R&B.

98.4 Beats FM Rap Hip Hop R&B Revolution vagyok. Bizony elég nagyot fordult a világ Tigdenivel, megjárta a mennyországot, de elég mélyre süllyed bizony a pokol bugyrain belül is. Most vele megyünk tovább, és első nagy slágerével jön, megmondtam című dala itt a Beats-en.

96.4 BFM, Rap Hip Hop R&B Revolution vagyok. Gyertek velem egészen este 10-ig. Ne felejtjétek, tudtok üzenni telefonon, SMS-ben, Viberen 0620-96-4-99-99-es telefonszámon. Istenítesse ma is születésnaposainkat, Ádámot, illetve Benit. Akkor nektek szóljon a következő VZ dal. Első nagy slágerével jelentkezik VZ, ez pedig Jamaica című dala. Itt a kedvenc rádiótokban, a 96.4 BFM-en, ezzel megyünk tovább.

0: 96.4 Beast FM. Rap, hip-hop.
1: Én pedig Revolution vagyok. Már is gurulunk tovább a Camptoni Superstarral, méghozzá Kendrick Lamarral. Tőle is pörög egy igazán kiváló felvétel. Ezzel kezdem a következő órámat, aminek a címe TV Off. Ez következik itt a Beast FM-en.
2: It's not enough. Few solid niggas left, but it's not enough. Few bitches that are really stuck, but it's not enough. Say you bigger than myself, but it's not enough.
0: Műsorajánló.

0: szombaton este 6-tól 2 órán keresztül DJ Venommal. Ha lemaradsz, jön az ismétlés vasárnap délelőtt 10-től. B-Side. Műsorajánlót hallottak. A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. 96.4. Base FM. A műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott. Reklám.
1: Oldtimerek tavaszi rendezvúja Budapesten. Családi programok, veteránjárművek és gőzmozdonyok. Május 16-án és 17-én a Vasút Történeti Parkban.
2: Induljon a barkácsolás kis tartsán a Mester utca 5 szám alatt. Május 7-e és 17-e között szupernyitási akciókkal várjuk. Nézze meg ajánlatainkat online kiadványunkban az obi.hu-n. Nyitási akcióink mellett hatalmas építőanyagcsarrokkal, óriási kertosztállyal és egy szakértő csapattal várjuk Önt. Találkozzunk a legkorszerűbb obiban.
3: A Toyota bemutatja 1 év, 8 újdonság. Elérkezett harmadik premierünk, az új Toyota RAV4. Az elektromobilitás úttörőjének 6. generációs, gazdaságos öntöltő hibrid SUV-ja. Magabiztos jelenlét, modern technológia, Toyota megbízhatóság. Ez az új RAV4. Ismerje meg a legendás SUV új változatát és további number one ajánlatainkat a Toyota nyílt napokon május 11-e és 16-a között.
4: Idén is kertfesztivál. Május 15-17-én Pilisvörösváron, a Festői Kacsató partján 3 napig minden a kertről szól majd. Előadások, növénykülönlegességek, programok az egész családnak.
5: Mindenki a kertért, a kert mindenkiért.
4: Jegyek a kertfesztivál.hu-n.
0: Reklámot hallottak. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott. Lady!

ilyen a biznisz. Te is osztani mész, biztos finomabb az ottani hész. Csók a családnak, meg a testvéreknek, végig az utamon jóra kísértek. Az ottani héznek, csók a családnak, meg a testvéreknek, biztos finomabb az ottani hész.

96.4 BSFM Rap Hip Hop R&B Revolution vagyok. Centra C és Lil Baby után Jude Law-val és Lil Frakkal megyünk tovább egy másik párossal, de most már magyar vizeken. Érkezik közös lágerük, aminek a címe Lej. Ez jön itt a BSFM-en.

94 BSFM Rap Hip Hop R&B Revolution vagyok. Manuel Need You című dala után pedig egy igazán nagy hip-hop klasszikussal megyünk tovább. Érkezik Earl Simmons, művész nevén DMX, tőle is pörög X-Gun Give It To You című slágere, itt a kedvenc rádiótokban.

0: 96.4 Beast FM. Rap, hip-hop.
1: Én pedig Revolution vagyok. Már is gurulunk tovább a Well Hello-ból jól ismert Diazzal, illetve a Hősök formációból jól ismert Mentával, ez pedig közös daluk a Méreg, ami exkluzívan nálunk hallható itt a kedvenc rádiótokban, a 96.4 Beast FM-en. Már is mutatom, mivel megyünk tovább.
2: Hiába ordítom, hogy ébredj, ha belefáradtál. Túl sok volt a méreg, de mégsem szóltál.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. 96.4 Beast FM. A műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott. Reklám.
3: A spórolás művészet. Vásárolj akár 50% kedvezménnyel a Joy napokon május 14 és 17 között, ahol több száz márka csak rád vár. Keresd a kuponokat a legfrissebb Joy magazinban, vagy a Joy Hungary appban.
0: Reklámot hallottak. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
4: Ladies and gentlemen!

Szóljon a repzene bátyja, csak én figyelem a bornépet. Mert nem látom sok olyan vagányt, aki később ugyanúgy góré lett. Csak egy pár zenebláz, meg egy adag szemét, amit ott hagyok, este azon bléznek. De rockstar akarok lenni, ne is szóljon a szám, hogyha nem szól szépet. Berúgom az ajtót, jön velem az asa megalokó. Ideges vagyok, a passzavakú, bebarulok, törőjétek le a fotót. És tudom, hogy fasz vagyok néha, miket bevállom, ha ez a gyerek. Kérdezik, mikor jön meg az eszed, de lehet.

0: 96.4 Beast FM, Rap, Hip Hop, R&B, Revolution vagyok. Szinte már klasszinknak is mondhatjuk a következő dalt. Egy mesteri páros követtel érkezik a rapper és producer és divatmogul Kanye West, illetve a színész és kiváló zenész, tomek humorista Jamie Foxx. Ez pedig Gold Digger című daluk.
1: She take my money when I'm in need. Yes, it's a trifling friend indeed. Oh, she's a gold digger. Way over town.

0: 96. BSFM Rap Hip Hop R&B záró már a Revolution munkatára, Valmárék és Tomi közös slágerével, a Valenciával. Ezzel búcsúzom, találkozunk holnap este 6-kor, itt a kedvenc rádiótokban, sziasztok!
1: Találkoztam egy kis lányal, Valenciában, egy spanyol bárban, nem beszélek a spanyolul, így

szokatlan, hogy félretesznek. Ezek nem órák, évek lesznek. Hogy újra hasonlót majd érezhessek, addig keresem magam a városban lerészegedve.

0: Bro, vágod.
1: Ez a 96.4
0: Peace FM. Rap,
1: hip hop,
0: R&B.
2: Okay.
0: Peace.
2: Okay, rendben. Kaja. Rockstar vagyok, ez az élet menetleg. Sose mondták, hogy kerüljem el a szerekkel. Nőben sok száz, csak én mondtam, hogy szeretlek. Hoppá, ő már éjjel felejtett.

0: 96.4 96.4 Bass FM. Rap, hip-hop, R&B.
1: Yeah. A legnagyobb tereket teszik rád, mindig olyanokat látok, te nem is valós, csak a pogányra haragszok leginkább. Folyton ivott és levitte megint a rossz, amit te is én érzek, az nagyon más. Sok cikket meg lapot kapok, figyeled a számot, gyakobtatom. Lelkem nyugodj, mert tövises az út. Türelmesen viselem a keresztem, csak is ő tudja, mi lehet a fejemben. Minden titokról lehull a lepe, ideig, óráig legalább az lehettem, aki akartam lenni, de ennyi. Próbálok mindenkinek mindent megadni, pénzem meg sikerem meg annyi, de

0: akkor elég.
1: Asztalokat borogatott, emberekkel kötekedett, kiabált és lődörgött. Szirmai Marcellről, művész nevén Apogány Indulóról van szó, aki tényleg vállalhatatlanul viselkedett a Szegedi Borfesztiválon a hétvégén.
2: A legnagyobb tereket teszik rád, mindig olyanokat látok, de nem is valós, csak a Pogányra haragszok leginkább, folyton ivott és levitte megint a rossz, amit te is én érzek, az nagyon más, sok cikket meg lapot kapok, figyeled a szám, hogy csak koptatom, lelkem nyugodj, mert tövises az út.

0: kategóriák ezeken túlmutató.
1: Csitra meg gang!
2: Bro, vágod!
3: Ez a 96.4
2: Beast FM.
3: Rap,
2: hip-hop,
3: R&B.

96.4 96.4 Bass FM. Rap, Hip-Hop, R&B.

0: Rap, hip-hop, R&B. Pesten kívül is. Pacefm.hu.
1: Jó! A tesóm kérdezi, hogy hova mész? Belemegyek, ne beszélj sokat, mert az utcán nagyon sokat élek.

maga nagy baj. Férges a fátoknak a gyümölcse, mindened ami van anyu mörcse. Nincs-e a caption, te falu bölcse, engedd az egódnak hadd völcse. Szarok én az off-fightra, mindig ugatnak ez dogfight. Beszakad a dobhártya, neked fapados a flow, ez meg top flight. Szarok én az off-fightra, mindig ugatnak ez dogfight. Minek ez a sok hype?

old school, new school, rap, hip-hop, R&B. 96.4 Bass FM.

tejet kérek. Megtanultam gyerekkoromban a telep méreg. Te leszel a test, én pedig hogyha leszek lélek. Vajon mit mondana anya, hogyha itt az, aki lenne, felemelne a szarból és szépen hazacipelne, és megalkotnánk a világunkat valami erre. Amíg itt vagyok, anya, addig a távolba köves, kérlek, úgy megölelnélek. Te, én felhúzom a cipőm, hogy elmenjek, és visszahozom a kötek pénzem.

ilyen még nem volt. Csak rap, hip-hop, R&B zenék. 96.4. Bass FM.

0: Ne állj meg, a zene sem fog.
1: Rap,
0: hip-hop,
2: R&B.
0: Éjjel-nappal 96.4 Base FM.